0: hogy elmenjem Nyugat-Európába, stb. Tehát Nyugat-Európába, tehát ez érthető ez a helyzet. Nekem ez egy nagyon hát fájdalmas élmény, mert azért ez egy erős film.
1: De, mint tudjuk, a kínaiak nagyon családszerető nép, nagyon fontosnak tartják a családi értékeket, és hiába van az, hogy akár a családtagok nagyon messze élnek egymástól, mégis nagyon szorosan megtartják ezeket a kapcsolatokat. A család fontossága miatt ez a magyar nézőknek is egy olyan film lehet, amit megértenek. Lehet, hogy vannak kulturális különbségek, de alapvető emberi dolgokban mégiscsak ugyanolyanok vagyunk.
2: 就我们几个还想发财。同样在海外荧幕上收获共鸣的，还有动画电影《八仙》。A
3: lot of emotions in the colors. I really like the colors and the culture too. I'd say is when they all came together, when they all started working together and giving hopes to people.
4: Eight people who actually don't really like each other in the first place to be able to cooperate and in the end like win over like the nemesis. That's like cooperation. You just need a lot of teamwork. I think that's the best part about this movie, how everyone was willing to give the spotlight to another person.
5: 这个中秋，中国电影在海外荧幕上讲述着自己的故事。 打动人的从来不是宏大的场面，而是那些能被不同语言、不同文化的人都感受到的东西，牵挂、守护、彼此支撑。
6: 453年，国教1573。
7: 前年春夏的气候湿润，广州种桃子强，前两年再把桃子要拉到市场去卖，现在有了拼多多，能在网上去卖，桃子熟了，不愁卖了。